0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: él. Úgy öltél meg, puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A lazaság kapcsán beszélgetünk ma. Itt lesz a műsorban négy színművész, Nagyváradi Erzsébet, Söveggyártó Áron, Szokol Péter és Háda János.
2: Laza vagy?
3: Laza. Laza.
4: Én szerintem laza vagyok. Laza vagyok.
5: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban. Lazább voltam fiatalabb koromban.
6: Laza vagyok.
2: De egyébként tényleg vagy ennyire laza?
6: Nem.
2: Miért nem?
6: Mert kettős életet élek.
2: Na, azt nem tudtam, hogy értem.
6: Van belül egy másik énem.
5: Most jobban megérintenek és jobban befeszítenek dolgok. Valószínűleg akkor, amikor még csak saját magamért voltam felelős. Uh-huh. Lazán vettem nagyon sok dolgot, és ahogy telt múlt az idő, és persze az ember családot alapít, és elkezd megszelídíteni embereket saját magához szeretetben, uh-huh. és elkezd egy családot eltartani, és értük elkezd felelős lenni, akkor már nem tudja olyan lazán venni.
2: Kívül laza? Péter.
6: Kívül eljátsza, kívül. Hogy laza. Eljátsza. De te soha nem fogod megtudni, hogy ez egy megjátszott lazaság, vagy pedig tényleg ez a Péter ilyen.
4: Délszláv kispaluból származom Tökörről, és szerb-horvát nyelvű óvodába, általános iskolába jártunk, illetve a tököli délszláv nemzetiségi táncsoportnak voltam 20 évig a jeles tagja. Tehát ezt csak azért mondom, ezt a délszlávságomat, amire én rendkívül büszke vagyok, mert nem csak ebből jön az én szenvedélyességem, a gyökerem, igen, hanem ebben van egyfajta lazaság is, magával az életfelfogással, az életmódommal kapcsolatban.
7: A lazasság nagyon fontos az életemben. Én azt gondolom, nagyon laza csávó vagyok.
2: Na már a szójárás is csávó.
7: Igen, laza vagyok.
2: Minta.
7: Rigalánc.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: A civil életemben meg nem nagyon érzem azt, hogy ennél lazábbnak kéne lennem, mert akkor már szétesek.
3: Azt mondod, tényleg?
2: Szerintem
3: annyira
2: igen.
3: Könnyeden tudod venni a dolgokat?
2: Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó a megoldó képességem, és ha valami baj van, akkor annyira tudok koncentrálni, hogy akkor csak a megoldás felé, és az nagyon hamar megvan. Nyilván ehhez hozzátartozik az én lazaságom is, tehát azért kevésbé kapok infarktust attól, hogy mit tudom én, még kicsi volt a gyerek és hányt az autóban, tehát ilyenkor...
3: Behányt,
2: kicsit megtörlöm a fejét, megyünk tovább, puf, tehát hogy annyi baj legyen. Nyilván, hogyha beteg, az már jobban megvisel, de akkor is a cél van, hogy tudok lázcsillapítani, tehát nem a pánik helyzetbe kerülni, hanem józan paraszti észre felfogni a helyzetet és megoldani.
3: Tolatsz ki az autóval véletlenül, bam, neki mész valaminek, behorpadt egy kicsit, mindegy, most már behorpadt, megyünk tovább.
2: Volt egy ilyen négyes karambolnak voltam a második tagja, az előttem lévő autó, ugye mi mentünk a rendesen kétsávos úton, mentünk rendesen a zöld lámpával, és mellettünk volt egy balra kanyarodó sáv, aminek piros lámpája volt. És ő azt hitte, hogy ez a piros lámpa az rá vonatkozik, és satúfékkel, egy paf-paf-paf, szépen mentünk egymás után. És a mögöttem lévő autó egy ilyen picike teherautó volt, egy zöldséges, és kiszállt a férfi, hát majdnem sírva fakadt, hogy úristen, neki most ez a munkája, és hogyha én most betétlapot kérek, akkor ezt a vállalatnak kell kifizetnie, és akkor a vállalat őt meg fogja büntetni, de lehet, hogy ki is rúgják. És akkor nekem néztem a hátsó lámpámat, nekem azt kapta el, én valahogy ügyesen ütköztem, tehát elől gyakorlatilag azt hiszem, nekem semmi bajom nem lett, meg az előttem lévő kocsinak sem. És tehát, hogy csak kisebb koccanások voltak. És akkor

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Mindenki jellemében vannak dolgok, amiben laza, és amiben pedig feszült. A jelentéktelenebb dolgokban elég laza tudok lenni. Gyereknevelésben elég laza tudok lenni. A 12 éves lányom nyugodtan megnézhet egy horrorfilmet. Mert semmi baja nem lesz, mert tartom olyan értelmesnek, hogy fölfogja és megbeszéljük, hogy ez film, és azért van, hogy ijeszgessenek, és hogy ez egy ilyen dolog. Ha nem tetszik, takard el a szemed. Ha ő meg akarja nézni, ám legyen, nézze meg.
3: Na látod, ez például lazaság.
2: Azért mondom, hogy egy másik ebben laza vagyok.
3: Szülő mondhatja, hogy felnőttként nem húzza meg azokat a határokat, ami kötelessége lenne, hogy apaként a 10 éves gyermekét megvédje ettől a rettenettől, hogy utána a gyermek lelke hogy fejlődik. De ebben te laza vagy. És mi az, amiben pedig érzed magadon, hogy azért lehetne lazítani, mert nagyon túl feszes vagy?
2: Egy, hogy mentálisan, szakmailag jól legyek, másrészt pedig, hogy eltartsam a családomat. Ezeket nagyon keményen próbálom, és nagyon foggalkörömmel védeni és művelni. Viszont a színházban nagyon lazának kell lenni ahhoz. Tehát az meg egy másik fajta lazasság, hogy amikor rendez az ember, akkor egy picit laza is, meg feszült is. Tehát lazán kell a dolgokat csinálni, hogy bármilyen ötlet bejöhessen, és megengedő legyen bele az ember, viszont kell lenni egy határozott elképzelésnek, amit azért keményen követni kell.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Ha most megkérdeznéd a szűk családomat, akkor azt mondanák, hogy igen, az Áron brutál laza, és nagyon önfelett, és még talán nagyképű is, ahogy ezt látják mások, viszont otthon egy önmarcangoló, egy elemző, egy aggódó ember vagyok.
3: Csodálatos.
4: Köszönöm szépen.
3: De tényleg az, hát nem csak úgy vagy, és úgy elsiklassz a dolgok fölött úgy felületesen, hanem elemzed, mélyen megfigyeled, vizsgálgatod.
4: Igen, azt gondolom, hogy mind a kettő kell. Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság. Szerintem az tud laza lenni, akinek van valamije. Tehát úgy habokra nem lehet lazának lenni, elfúj a szél. Így pedig lehet lengedezni.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: jelentkezünk.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Úgy érzem, a kommunikációban egy kicsit lazábbnak kéne lennem.
2: Akár az ilyen beszélgetésekben is, vagy a
3: kifelé? Igen, túlságosan sokszor tartom kontroll alatt magam.
2: Nem engeded ki azt hirtelen, ami jön?
3: Kiengedem, ami jön, csak automatikusan tartom kontroll alatt magam, és mondjuk amikor visszanézek például egy ilyen felvételt, akkor mindig azt mondom, hogy lehettem volna lazább.
2: De most még benne vagyunk a felvételben, és ezt is visszanézheted, akkor most itt hogy néznél így a saját szemedbe, hogyha már most a lazább tekintettel néznél, mert nyugodtan belenézhetsz, ha gondolod, és igen.
3: Nem tudom, régebben nem volt ennyi kontroll belül beszélgetéseimben, nem ilyen beszélgetésekben, hanem akár magánbeszélgetésekben is nem volt kontroll, de többször bántottam meg embereket, és lehet, hogy ennek hatására is inkább kontroll alá vettem magam, hogy csak így adhok, ne bántsak meg embereket, mert nem érdemlik meg, és én nem akarom megbántani őket, de valószínűleg rossz volt a stílusom.
2: Hát de itt is, ahogy korábban mondtad, hogy akkor kellene gátak, és ez pont a gát, nem? Hogy akkor az ember egy picit, mielőtt kimondok valamit, végig gondolom, az a gát.
3: Igen.
2: És akkor nem bántok igen. meg annyi embert, csak fele annyit.
3: Hát ezt is nevezhetjük egy gátnak, igen. Hogy valahol gátat szabunk, valahol kell azért gátat szabni dolgoknak.
2: Van olyan, ahol te feszülsz meg?
4: Igen, a kis piszlicsári na. ügyekben.
2: De mi az?
4: Tehát a hétköznapi életben. Elintézni mondjuk, nem tudom, gáz,
2: számlát.
4: Óra, leolvasom váltásnak azt. A igen. nem tudom miért.
2: Be kell telefonálni. Hát
1: az... Sövegjártó Áron, színművész.
4: Laza vagyok, de ezeket nem szeretem, ezeket a dolgokat, nem szűk. Én szeretem a tágasságot, szeretem a szélességet, és nagyon frusztrált vagyok a pici dolgoktól, a kis stílű dolgok, nem az én világom.
2: Tehát, ha mondjuk borravalót kell adni, akkor laza vagy?
4: Túlságosan
2: jó, 24.300 forint, akkor 40.000. Köszönöm
4: igen.
2: szépen.
4: Hát, ha nem is 40, de szóval igen. Igen, nagy ívű vagyok ilyen szempontból is.
2: Laza,
4: laza, igen.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Nem akarok rágörcsölni dolgokra. Van például egy dolog, amire mindig rágörcsölök, ez például a pontos megérkezés. Nekem ez rettenetesen fontos, mert ha látom azt, hogy kések valahonnan, akkor nekem annyi idegsejtembe, energiámba kerül feldolgozni azt, hogy én most el fogok késni valahonnan, hogy nem éri meg ez az energiaveszteség a késést. Tehát ezért a megbeszélt időpont előtt én már mindig jóval előbb ott vagyok, hogy én szép nyugodtan megérkezem, iszom egy kortyot, bezárom az autót, nem kell rohannom, és én ezt saját magamnak megadom. Nyilván ez is indukálja azt, hogy akkor már lazán tudok bejönni, mert nem egy ilyen görcsben vagyok, hogy bocsánat, elkésztem 10 percet, nem én tehetek róla, dugó volt. Tehát, hogy nem szeretek görcsös lenni. A lazaságot viszont az a temperamentumomból is adódóan, mint egy déli nő, tehát én ezt nagyon szeretem.
3: Hát ez mind csodálatos, egészen addig, amíg össze nem találkozol valakivel, aki elkésik.
2: El szoktam tölteni az időmet, de hogyha egy hónap alatt folyamatosan minden nap elkésik, azt már kénytelen vagyok megjegyezni.
3: Hú, de türelmes vagy. Egy hónapig folyamatosan, addig
2: hát gyakor, nem, időnként teszek finom megjegyzéseket, hogy mi már itt vagyunk, és ezt kihozza szóba, tehát ezt tömegesen beszéljük meg, vagy pedig az éppen illetékes ember, mondjuk egy rendező közli a színésszel, hogy figyelj, nem kéne elkésni, de erre én nagyon allergiás vagyok, és de én türelmel várom azt a jelzési időt is, meg a reagálási időt is erre, én nagy türelemmel várom, viszont van már, tehát mit tudom én, egy hónap múlva azért már dühös leszek.
1: Söveggyártó Áron, színművész.
4: Konfrontációkban is például inkább olyan vagyok, tehát mondjuk egy iskolában a gyerekemet valaki bántotta, most nem itt tetlegesen, csak valami kellemetlen helyzetbe kerül. Oké, apuka bemegy, és végletes vagyok ebben is, mindenben.
3: Bemész, és oda mész. Ki volt az, aki az én gyerekemet bántotta? Gyere csak ide, Pistike!
4: Ez pontosan így, mert gyere ide, Pistike, és jön az apukája is. És
3: apuka, is. Jöjjön, Béla! Mi volt ez a múltkor incidens?
4: Igen, tényleg így van, tehát tényleg? Bemegyek nagy, nagy széles mellkassal.
3: És lazán? Vagy pedig ott már nem lazán, hanem befeszültem, hogy hát mi volt az a...
4: Lazán, tehát lazán. Én nem vagyok befeszülve. Az, akivel ahol be van feszülve, az biztos.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Nagy szám minden pillanat, amiben ott vagy bárhol. A lényeg mindig rejtve van, benne csincs ez máshogy fel.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Figyelj, te ebben sokkal lazább voltál valamikor. Igen?
1: Mondtak már ilyet?
2: Mondtak, persze. Mindenképpen változik valószínűleg. A korral is mindenképpen változik. Lazábban kommunikáltam talán. Talán éppen akkor volt fejlődőben bennem az a fajta érzékenység, ami mostanra valószínűleg a sok eljátszott szerep és rendezett előadás érzelmekkel való foglalkozás kapcsán kialakult bennem, hogy annyira érzékeny lettem, hogy elkezdek valakivel beszélgetni, és miközben mondom a mondatot, megvillan a szeme, és megmozdul a szája, és már érzem, hogy az a mondat hogyan fog ráhatni, és mivel nem akarok neki rosszat okozni, ezért már a mondat végét másfelé kanyarítom, mint az eredeti szándék volt. Tehát nehezen adom el neki. De hát ez éppen, hogy nem tudom, hogy áldás vagy átok.
1: Én áldásnak tekintem, mert hát micsoda jó lazasság.
2: Igen, csak valakinek meg akarod mondani.
1: És közben szeretettel mondod végére.
2: De aztán végül is nem mondod meg neki, hanem azt mondod, hogy majd a holnap elmondom neki. Mert látom rajta, hogy elkezdtem mondani a dolgot, és elkezdte érteni, miről lett szó. Már látom rajta, hogy kerekedik a szeme, és már nekem itt fáj az, ami most fog neki fájni.
1: Így hát végül látod, így közben formálódik egy szeretetté az egész, hogy ő is érzi, hogy Jézusom, János, mit akar mondani? Te látod, hogy érzi, és akkor szépen együtt, és mint aztán összeölelkeztek egy gondolatban, és
2: remélhetőleg vagy pofán vág a végén, de...
1: Nem hiszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Kapunk valamilyen sérelmet, és az egyik kollégám az agresszióból azonnal lerendezi ezt a történetet, és utána ő tök jól érzi megint magát, és baromi laza tud lenni. Én pedig nem tudok így reagálni, és ennek következtében elkezdek görcsölni, mert nekem ez, én nem tudok erre így válaszolni agresszivitásra. Pedig már annyira csodálom őket, hogy én inkább ezen szeretnék javítani, hogy az én sérelmeimet azonnal jelezni, lenyomni, akár agresszivitással is, de erre alkalmatlan vagyok. És utána megint lazán élni tovább az életünket.
1: Na, de az a kollega megy hazafelé, koccan egyet a kocsival, és utána megőrül. Te pedig mész haza, koccansz, és azt mondod, hogy menjünk haza.
4: Hát valamiben laza vagyok, valamiben pedig nem. Amiben meg nem, abban tök jó lenne megtanulni ennek a folyamatát, de ez a csodálatos a mi mesterségünkben, hogy mi folyamatosan tanuljuk az ember pszichéjét, és nem csak kívülállóként, hanem ezt bizonyos szerepekben magunkra is kell húznunk, tehát át is kell élnünk. És ez folyamatos analizálás, folyamatos munka, és egyébként meg annak a lehetősége is, hogy körülnézhetek a szerepek között, hogy milyen féle embertípusok vannak, és akár választhatok is, hogy melyikbe akarok belelazulni, vagy van-e arra adottságom.
1: Vagy hogy az ember megőrüljön arra, és egy remek lehetőség.
4: Igen.
3: Szokol Péter, színművész.
1: Kívülről lazának tűnsz, ahogy mondtad is, és belül pedig egy precíz.
5: Karót nyelt ember, igen.
1: Nem tudom, az én vagyok.
5: Még te is tök lazának tűnsz.
1: Igen, hát ez tűnünk.
5: Tűnünk, igen. Ha te is éppen laza vagy, mint én, akkor jól álcázod.
1: De lehet, hogyha kivennénk a karót, akkor...
5: Összeesnénk, igen.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
6: Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 99.8. Rádhangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné, naponta 2x60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Hazai turnék, csak magyarok összeturmixolva.
0: Naponta 2x60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Szóval tényleg ennyi volt bennem a csend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őri Szentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Körmenden a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alteraba Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a sportutcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a pitvar alatti területet. A jó árdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő, közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előrehaladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultat fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamottat szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz. Majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben, magam szeretni igazán az a plán. Körülöttem mindenki csak követő, minden harmadik nő mindig szerető. Üres

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.
1: I don't need your words. If you wanna say

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi Katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge zápor eső, imit tamottat szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz, majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak, aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Reklámot hallottak.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva. Can't be

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3 per C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken. Yeah!

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Görmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őriszentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénben. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
7: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
6: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Görmenden a Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
8: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Görmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszám a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
6: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriszentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
9: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, kerületi, így a szabadtéri színpad környezetét, a sportutcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a Pitvar alatti területet. A Jóárdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő, közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előrehaladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
6: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultak fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
4: Időjárás jelentés.
6: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamott, tehát szorványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz, majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak, aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

esküvő íze a számban. Egy szexbomba édes teste, a finom remegés a lábban, az asztomban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
7: A zárt ruházat betűrve a bakancszárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
6: A Hunneren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
8: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden, közölte a dr. Battyányi Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Battyányi Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
6: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
6: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
9: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamottát szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz, majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
8: Tegnap kezdődött és ma is folytatódik Vasvár újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat. Épp emiatt a műsorunk főszereplője is Vasvár ma. Elsőként Tóth Balázs polgármester lesz a vendégünk, aki a város költségvetéséről, a jubileumi rendezvényekről is beszél majd. Ugyancsak a város jubileumhoz igazította nyitását a Vasvári strand is, amely egészen szeptember 13-áig látogatható már. Zágorhidi Cigány Ákos, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője is megszólal a műsorban, aki többek közt a fürdő üzemeltetéséről, a nyára tervezettekről is elárul bővebbet. Ma lesz egy másik település is, amelyre összpontosítunk, egy házas Rádóc. Jövő szombaton rendezik meg ugyanis 4. alkalommal a rádóci vágtát, nem mellesleg parasztolimpiával színesítve az amúgy is sokakat megmozgató közösségi futóprogramot. Azonban a futóversenyre a jelentkezési határidő vasárnap lejár, ezért még időben figyelmeztetjük hallgatóinkat a nevezésre, akár egy fél maratoni távra is. A vágtát az Egyházas Rádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Az elnökkel, Kovácsné Bazsó Katalinnal csinálunk kedvet önöknek a jövő heti programhoz. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Tegnap kezdődött és ma is folytatódik Vasvárújbóli városa avatásának 40. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat. Épp emiatt a műsorunk főszereplője is Vasvár ma. Elsőként Tóth Balázs polgármester a vendégünk, aki a város költségvetéséről, a jubileumi rendezvényekről is beszél, de elsőként akkor a költségvetésről szóljunk. Tóth Balázzsal, Vasvár polgármesterével beszéltünk meg egy interjút. Nem régiben fogadta el a képviselőtestület a város költségvetését. Mit kell erről tudnunk?
1: Hát a 2026-os költségvetés az elég feszes költségvetés, tehát a város bevételei, az állami támogatások nem érik el azt a szintet, hogy teljes egészében fedezetet nyújtsanak a kiadásokra, tehát valamennyire a megtakarításokhoz hozzá kell nyúlni. A város működésének a költségvetése durván egy 1,5 milliárd forint. A takarékos működés jegyében terveztük, tehát a reális és takarékos működést céloztuk meg. A tervezésnél a tényszámokból indultunk ki, és figyelembe vettünk minden megtakarítási lehetőséget. Az volt az elvünk, hogy ezt az évet tekintsük úgy, hogy ezután remélhetően a gazdaság is növekedni fog, meg talán az állami támogatások is, tehát a szolgáltatási színvonalból ne vegyünk vissza, tehát egy intézménynek a költségvetését se húztuk meg. Nyilván azt kértük az intézmény vezetőktől, mint eddig is, hogy takarékosan működjenek, de sem létszámkerethez, semmilyen lényeges költséghez nem nyúltunk. Ami még lényeges, hogy általában kell a költségvetésről beszélni, hogy szerencsére a személyjuttatások tudtak növekedni, hiszen ez az állami központi döntések alapján a kultúrában dolgozók is végre illetménynövelés vagy fizetés emeléshez juthattak, illetve a hivatali dolgozók is, durván egy ilyen 15%-os béremelésre került sor. Az továbbra is nehéz annak a helyzetnek a kezelése, hogy tulajdonképpen 5 fajta jogviszonyban vannak foglalkoztatva az önkormányzatnál a dolgozók, de már megszoktuk, de ez nem egyszerű így egy egységes bérszínvonalat fenntartani. Hát reméljük, hogy azért majd ez is változni fog. Az iparűzési adónkat gyakran a tavalyi szinten tudtuk csak tervezni, hiszen a növekményt elvileg vonják, vagy egy részét, nagy részét elvonná az állam, de bízom benne, hogy most már a gazdaság talán elindul fölfelé, és az előző 2 év negatív tapasztalatai nem érvényesülnek idén is, miszerint, hogy 2 éven keresztül is csökkent az iparűzési adó bevételünk. A cégvezetőkkel is beszélgetve, azért 2026 már növekedés lesz, illetve már 2025 is, hiszen gyakorlatilag a 2026-os iparizési adó befizetések azok a 2025-ös számok alapján várhatóak. Most május végén várjuk majd, hogy a cégek a bevallásukat megtegyék, és akkor fogunk igazán pontosan látni. Fejlesztéseket saját erőből nagyon nem terveztünk, bár persze egy-két kisebbet megtettünk, vagy amikor jött rendkívüli igény, többek között, hogy az iskolában legyen játszótér, mint hogy korábban is volt, csak a tankerület leszereltette, mert valami oknál fogva nem tudták a fenntartását biztosítani, akkor a város néhány millió forintból új elemeket hozatott és indította az iskolában az alsó tagozatosok részére, tehát ez egy kisebb. Nagyobb fejlesztés az pályázatos. Már korábban elnyert pályázatunk volt egy turisztikai, a vasvári csárc felújítása. A kivitelezés folyik. Évvégén kötöttük meg a szerződést a kivitelezővel. Ez egy tavaszi hónapokban volt rosszabb idő is, most a bontás van, és ez reméljük ezután nagy erővel nekiállnak majd az építésnek is. A másik ilyen nagyobb lélegzetű fejlesztés, a temetői kerítés megújítása az lassan a végéhez közeledik, ez a versenyképes járás programból valósul meg, és közben már eredményt kaptunk a versenyképes járások második ütemében is. Nyertünk itt a Szent Mihály Falvi úti önkormányzati lakásoknál a függő folyósó felújítása vált elodázhatatlanná. Ennek a forrása, ennek a pénzügyi hátterét biztosítja a versenyképes járások programnak a második üteme. De visszatérve a költségvetésre, egy feszes költségvetés, bízom benne, hogy itt a 7 szükeztendő utolsó esztendeiben vagyunk, és ezután egy kedvező költségvetést tudunk majd év végén, illetve jövő év elején

0: Vasvár újbóli városa avatásának 40. évfordulóját ünnepli a hegyháti település még ma is. Tóth Balázs polgármester a vendégünk, aki a város költségvetéséről és a jubileumi rendezvényekről is beszél.
1: A Vasvári Sánc felújításáról beszéltünk. Tulajdonképpen ez az elnyert projekt, ez mit fog eredményezni, amikor minden elkészült, akkor mit fognak látni a vasváriak és az ide érkező vendégek?
2: Tudja, aki nem látta, annak nehéz elképzelni, tehát egy nagy faépítményt kell elképzelni. A vaskaput tulajdonképpen egy áteresztő pontja volt a régi 1000 éves katonai útnak, tehát az erdőbe fut egy erdei út, és ott egy nagy faépítmény található, röntfájból épített faépítmény, ami a sáncot védi, és egy rövid ideig még egy mellvéd is látható. Na most tehát az utóbbi években teljesen kezdett összedőlni, a fa és a föld találkozásánál ezek a faröngök elkorhattak, megborult részben, tehát teljesen el kell bontani és újra építeni. Akát fából lesz, remélhetőleg ez tartósabban fogja bírni majd az idő viszontagságait. Tehát ez az egyik fő elem, és kicsit változni fog a környezet is, hiszen ott a sánc és a magához az építményhez való feljárás lépcsőzetesen lesz kialakítva, tulajdonképpen ott ülni is lehessen kihelyezett tanórákat tartani, és ezzel az ülőhelyekkel szemben pedig egy bemutató rész, illetve vizes blokk kombinációjából. Egy úgy kell elképzelni, mint egy gomba kalapja alatt lenne három kis kör alakú építmény, abból a kettő kör alakú építmény a WC-k, szolgálja a harmadik pedig hát bizonyos tároló helyiség lesz, tehát egy tájba illő, környezetbe illő, nyilván megfelelő információs táblákkal ellátott kisebb rendezvények megtartására alkalmas helyszín lesz. Mivel Európai Uniós pályázatból valósul meg, ezért kellett a vizes blokkot is megoldani. Mivel erdő közepéről beszélünk, ezért nem fogjuk odavinni a közműveket, hanem egy ilyen szigetszerű esővízbegyűjtéssel, illetve napelemes rendszerrel fog működni ez a kis vizes blokkrész.

0: avatták Vasvárt újból várossá. Tóth Balázs polgármester a vendégünk.
1: Ez a vasvári sánc is Vasvár identitásának fontos része, és a Vasvár identitásához tartozik az is, hogy idén 40 éves a város. Mivel készül az önkormányzat, a civil szervezetek, az intézmények, a város erre az ünnepre?
2: Most meghirdettük, hogy 40 év, 40 program, bár mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékely, hogy az újbori várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli várossá nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen kétnapos fesztivállal, rendezvénysorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. A 40 év 40 program az onnan jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagyrészt különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis pecsételés füzet, fecske bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén olyan kis jutalmat is kap. Teljesen nyitott a program, tehát mindenki jöhetett az ötletével, hogy ki mivel szeretne beszélni ebbe a programsorozatba. Tehát itt az ünnepeken, a Bárányfesztiválon, tavaszváró kultúrpiknek látom,

0: műsorok fellépő lennének délutántól a éjszakába nyúlóan. Hát bízom benne, hogy jó idő lesz, és jó hangulatba fog telni. De egyébként a legközelebb ilyen rendezvényünk az a május 1-i retro piknik, ahol retro diszkó lesz. Tavaly olyan jól sikerült, és akkora volt az igény, hogy idén újból megrendezésre kerül. Délután 3 órától mindenkit szeretettel várunk, műsorokkal, majd másfél óránként váltják egymást a DJ-k.
1: A Nagy Gáspár Művelődési Központ rendezvény terén lesz?
0: Igen, ez a Nagy Gáspár Művelődési Központnak a parkoló és a rendezvény tér, tehát ilyenkor azért, hogyha nagyobb rendezvény vagy nagyobb látogatottságú, azt a parkolóba visszük, mert hát Vasvárnak egyik nehézsége, hogy kevés a vízszintes területünk, ott a parkoló, a Vifáz melletti parkolót szoktuk ebből az alkalomból használni.
1: Köszönöm szépen Tóth Balázs polgármester úrnak a felvilágosítást, sok sikert ezekhez a rendezvényekhez.

0: Ugyancsak a városi jubileumhoz igazította nyitását a Vasvári strand is, amely egészen szeptember 13-áig látogatható már. Zágorhidi Cigány Ákos, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője is megszólal a műsorban, aki többek közt a fürdő üzemeltetéséről, a nyára tervezettekről is elárul bővebbet.
1: Már talán itt vagyunk valamennyire a kapujában is a strandnyitásnak. Egy kicsit a tavalyi évet összegezzük, és szóljunk fontos információkat, mondjunk el az ideiről.
2: Igen, hát a harmadik, illetve három évet sikerült már a fürdő kapcsán megvalósítanunk üzemeltetésben. 23. márciusában vettük át a várostól az üzemeltetést. Egy időszakosan nyitva lévő fürdőről beszélünk. Jelen esetben idén június 5-én fogunk nyitani, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva. Igazából három medencénk van, ugye van egy termálmedencénk, egy gyermek pancsoló medencénk, illetve egy úszómedencénk. Ezeket próbáljuk évről évre karbantartani, a gépészetet minden évben pici apró lépésenként újítgatni, illetve magát a környezetet is szépíteni, és hát élvezhetni.

volt ez az elmúlt években is, és jelenleg is, de természetesen az anyagi lehetőségeink korlátozottak, úgyhogy mindig csak a legsürgősebb dolgokat tudjuk megoldani. Gépészetben nagyon fontos előrelépés most, hogy az egyik vízforgató szűrőberendezésben ki tudjuk cserélni a homokszűrőt, ami egy nagy munka és nagy beruházás. Aztán a szennyvíz elkezelésünk kapcsán egy új mérőóra került beszerelésre, ami a elszámolás szempontjából lesz fontos. A kerítésünket újítottuk tovább, tavaly az egyik szakasza újult meg egy teljesen új kapuzattal, illetve a meglévőnek a tisztításával, újrafestésével. Most a másik kerítés szakasz festettük újra idén. Természetesen járófelületeknek a megújítása, régi aknafedők kicserélése, és hát a medencék csempézésének és fúgázásának a megújítása, ez is benne van a idei felújításban. Jól állunk, most már a takarítások zajlanak, Pünköst után meg fog indulni a medencék töltése, aztán jönnek a gépészeti beállítások, vízminták, ANTS előzetes szemle, és így betervezve ez a június 5-i pénteki nyitás. Ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából. És ugyanez lesz majd ősszel is, az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra. Úgyhogy ezek most a terveink.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Kinyitott a kapuit az önkormányzat által működtetett vasvári strand is, amely egészen szeptember 13-áig látogatható már. Zágorhidi Cigány Ákos, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője többek közt a fürdő üzemeltetéséről és a nyárra tervezettekről beszél.
2: Árakban minimálisat emeltünk, szükséges, nagyjából összhangban vagyunk a hozzánk hasonló kisebb léptékű vasmegyei fürdőknek az áraival. A tavaly előtt bevezetett bérleteket visszük tovább. Egyrészt az úszójegy és az úszóbérlet is nagyon népszerű volt, úgyhogy ezt visszük tovább, másrészt meg a hét alkalmas bérleteket is visszük tovább, amik előre megvásárolhatók kedvezőbb áron, illetve ami még fontos, az önkormányzat jóvoltából, illetve célkitűzései mentén a vasvári lakosok továbbra is jelentős kedvezménnyel használhatják a fürdőt.
1: A múlt évben nagy sikerű, úgymond kísérő rendezvények is voltak, vízitorna, vagy éppen nagyon nagy látogatottságú nyári úszótanfolyamok különböző korú gyermekeknek. Ezekre idén is számíthatnak a fürdők?
2: Igen, igen, ez továbbra is zajlik. Valóban nagy sikere volt mindkét folyamatnak tavaly, és pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy idén is visszük tovább ezek az információs felületeket. Területeinken elérhetők, illetve a táboroknak a szervezése az már zajlik. Külsős oktatókkal dolgozunk, akik tényleg nagyon profik, és azt hiszem, hogy a gyerekek is nagyon jó élményekkel és tudással bővültek az elmúlt év során is.
1: A tavalyi látogatottsági adatokról tudunk-e számokat mondani?
2: Igen, csökkent a látogatók száma, de ahogy a kollégákkal beszéltem, ez szinte valamennyi fürdőnél így volt. Elsősorban a belföldi látogatók száma mindenhol csökkent. Nálunk szinte 100%-ban hazai vendégek mozognak, úgyhogy ez nálunk még erőteljesebben megmutatkozott, illetve hát az időjárás kitettség, ez nálunk szintén egy meghatározó dolog, hiszen nekünk az a jó, hogyha hosszabb tartós meleg van, akkor megindulnak az emberek, szívesen jönnek, és részévé teszik a mindennapoknak. A tavalyi év ebből a szempontból is egy nehéz év volt, bár voltak nagyon meleg napok, de tartós meleg nem volt, gyakori esőzés volt, tehát néhány nap meleg után jött egy eső, lehűlés, és mire újra úgy érezték volna az emberek, hogy most strandra kell menniük, megint eső volt, tehát ebből a szempontból sajnos mi ugye teljes mértékben az időjárásnak ki vagyunk téve. Úgyhogy ennek köszönhetően esett vissza a látogatószámunk az előző évhez képest, de idén mi is megpróbálunk a kommunikációban egy kicsit erősíteni. Most információs táblákat helyeztünk el a fürdő bejárat irányába a főút mellett, még tovább akarjuk erősíteni, illetve online megjelenéseket is igyekszünk majd tovább erősíteni, de hát az időjárást azt nem tudjuk befolyásolni.
1: No, köszönöm szépen akkor a fontos területekről való beszélgetést.

0: Ma lesz egy másik település is, amelyre összpontosítunk, egy házas Rádóc. Jövő szombaton rendezik meg ugyanis negyedik alkalommal a Rádóci Vágtát, nem mellesleg parasztolimpiával színesítve az amúgy is sokakat megmozgató közösségi futóprogramot. Azonban a futóversenyre a jelentkezési határidő vasárnap lejár, ezért még időben figyelmeztetjük hallgatóinkat a nevezésre, akár egy félmaratoni távra is. A Vágtát az Egyházas Rádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Az elnökkel, Kovácsné Bazsó Katalinnal csinálunk kedvet önöknek a jövő heti programhoz.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Kovácsné Bazsó Katalin vagyok, az Egyházas Rádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület elnöke. Egyesületünk 2016-ban alakult, főként akkor még a foci torna miatt, tehát van egy foci tornánk is, amit most már 9. alkalommal szervezünk meg. Viszont a Petőfi emlékévben 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóci Vágta nevet.
0: Hol jelölitek ki a terepet, és kellenektek, nem is tudom, milyen hivatalos, nagyon kötelező szabályokhoz ragaszkodnotok?
1: Igazából a Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam. Ezt Dóri és a férje, Kocsis Tomi, mérték ki igazából a távokat, tehát minden onnan indul a Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról, és oda is érkezik vissza. Eddig volt három távval indítottuk, volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, illetve még volt egy hosszabb is, de azon nem nagyon voltak akkor még az első körben nevezők, és most bővítettük, az idei évtől 6 távon lehet nevezni. Igazából a sulis futam a legmenőbb, tehát az ilyen 800 méteres táv, ott inkább az alsó tagozatos gyerekeket várjuk, meg a Petőfi táv, ami ugye 1823 méteres, ez ki van mérve, ez pontosan annyi, ez a kettő, ami a legkelendőbb, vagy hát a legfelkapottabb táv, ide nagyon sokan, most viszont nagy örömünkre szolgál, hogy a félmaratont is most már 3-an beneveztek rá, tehát az olyan néven, hogy Fűr Lajos futam néven megy, 21 kilométeres, ez érinti a falu belső részét is, tehát a falun is keresztül futnak a versenyzők, ami azért jó, hogy egy picit bevonjuk a falu lakosságát is abba, hogy itt bizony valami folyik a faluban.
0: A futóterep, az mire készüljenek a versenyzők, milyen terepviszonyokra?
1: Hát ez terepes, tehát ez ilyen kicsit, hát aszfalton indul, de aztán ilyen földút, de hát nem ilyen nagyon göcsörtös és, hogy mondjam, ez pocsolyás rész, hanem azért ez normális földi utakon, vagy mezei utakon mennek ezek a távok mindegyik.
0: Akkor tulajdonképpen ez a Vágta egyfajta mezei futóverseny, tényleg egy szabadtéri terepet kell meghódítani.
1: Igen, a felső mező, itt Egyházas Rádoszon, a felső mező Rádoszcsiák közötti területen.
0: Az interjút azért is készítjük el úgymond időben, hogy tényleg a nevezési határidőkről, módokról beszéljünk, meddig lehet jelentkezni.
1: A határidő június 7, ami a plakátokon is, és ugye a Facebook oldalunkon is látható, és ott a Dóriék csináltak egy nagyon jó kis nevezési linket, ahova rákattintva tudnak nevezni a versenyzők. Egyszerűen töltése, és egyből látjuk a nevezéseket. Kis helyet meghagytunk az utolsó gondolkodóknak, tehát akik később gondolják meg a dolgot, és a helyszínen is lehet, de kérjük a versenyzőket, hogyha tudják, hogy szabad ez a 13. a szombatjuk, akkor időben próbáljanak meg jelentkezést leadni, vagy regisztráljanak, mert egy kis ajándékkal szeretnénk készülni a versenyzőknek, és azért azt jó tudni, hogy mennyi a nevező.
0: Egyébként, ha már beszélünk erről a június 13-ai napról, a magáról, az eseményről, a Vágta napról, mi lesz ennek a napnak a forgatókönyve?
1: A napnak a forgatókönyve az úgy zajlik, hogy délután szerintem

0: Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Vasárnapig még lehet nevezni a jövő szombati, negyedik alkalommal megrendezendő Rádóczi Vágtára 6 kategóriában is, akár egy fél maratoni távon is kipróbálhatjuk magunkat. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Az elnökkel, Kovácsné Bazsó Katalinnal beszélgettem a programról.
2: Fél négyre van meghirdetve az indítás, de hát nyilván a futók is előbb jönnek, van, aki végig szokta futni, akár most nem a 10 kilométereset nyilván, de a rövidebb távokat megnézik, bemelegítenek, beszélgetnek, és hát valószínű, hogy előtte kitáncoljuk a májusfát, ami tudom, egy picit elcsúszott időben van, de ezt az alkalmat találtuk rá. Úgyhogy előtte májusfát kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is, ami úgy méltán zárja a napot. Ezt harmadik alkalommal rendezzük meg. Az elején még félve jelentkeztek a csapatok. Most már azért ez is felkapottabb és népszerű, főleg azért, mert ez egy vidám, egy vicces elemekből álló kis párbaj a csapatok között, és itt is van mindenféle a gumicsizma dobálástól, a talicskázáson át, a szalmabálaburításon keresztül, viccesen, tényleg sok nevetéssel, és most már elmondhatom, hogy ez is nagyon népszerű, így a baráti társaságok, vagy a rokonság körébe, vagy ilyen munkahelyi barátok körében, úgyhogy ide is várjuk külön a nevezéseket, mert ezt is szeretnénk, hogyha minél többen lennének. És közben a gyerekeket megvárjuk kézműveskedéssel, arcfestés lesz, reményeink szerint valami kis finomság, akkor ilyen frissítő pontok, tehát próbáljuk egy kicsit színesebb és vidámmá tenni az egész délutánt.
1: Akkor tulajdonképpen egy élmény napra várjátok a családokat, és tulajdonképpen a futás az ürügy, de igazából a közösségeknek szól ez és családoknak.
2: Igen, szeretnénk azért, hogyha megmozgatnánk egy picit a falu lakosságát is, és a környék lakosságát is, és ez egy jó ok a beszélgetésekre, a közös asztalhoz leülés, egy pohár ital mellett, vagy csak akár tényleg jól érezni magukat, nevetni a versenyzők, vagy szurkolni a futóknak, és nevetni akár a parasztolimpián a bakikon. Egy alkalom arra, hogy együtt legyünk, igen.
1: És az elején, ahogy az Egyesület alapításáról szóltál, ha jól számolom, akkor idén jubiláltok, ugye?
2: Igen, az idén vagyunk 10 évesek, mint ezzel én is szembesültem évelején, mert hát kiszámolja az éveket. Tesszük a dolgunkat évről évre, és kiderül, hogy 10 évesek vagyunk, úgyhogy 10 éve alakult az Egyesület. Kicsit kerek, még gondolkozom, hogy ebből lehessen. Megmondom őszintén, hogy hát adtunk be egy pályázatot ennek kapcsán, és hát várjuk a pozitív elbírálást, és akkor tudunk nagyobbat álmodni ezzel kapcsolatban.
1: Egyébként az Egyesületnek hány tagja van, és ugye beszéltünk arról, hogy igazából a sport szeretet hívta életre, de gondolom, hogy a település kulturális életét is fellendítitek, vagy ti is színesítitek, szóval fontos küldetésetek van.
2: Próbálunk részt venni mindenben, mindig próbálunk egy picit többet, tehát minden év másikhoz képest egy picit többet kitalálni, meg pluszokat. 32 tagja van most az Egyesületnek, amiből hát mindahogy minden Egyesületnél azért ilyen 6-8 aktív tag, tehát akik mindenhol mindig ott vannak, és mindenkire mindig lehet számítani. Hát próbálunk az évelején ugye egy talán a húsvéti díszekkel kezdődik az évünk. A húsvéti díszeket festünk, azért 2-3 évente újítjuk őket. A húsvéti locsolkodás, ami most már évről évre megy, tehát ez is már ilyen hagyományosnak mondható, akkor ilyenkor ez a futóverseny, aztán van a focitorna, az Antal István focitorna, ami most 9. alkalommal kerül meg rendezésre majd júliusban, és akkor novemberben szokott lenni egy mártonnapi lámpás felvonulásunk, ami a kisebb gyerekek, tehát inkább az óvodás korosztály, meg az alsós tagozatos diákok körében nagyon népszerű. A falunak egy részét járjuk körbe kis lámpásokkal, és ez nagyon hangulatos, lehet cukorkákat gyűjteni, mindig várják az ott lakók a gyerekeket, kis üdítővel, teával, felnőtteket kicsit alkoholosabb italokkal, és akkor megcsináljuk az adventi koszorút november végén, ugye december elején, ahogy esik, és ja, meg az élő adventi ablak karácsony előtt, úgyhogy próbálunk úgy bent lenni egyházasságot életében.
1: Köszönöm szépen ezt az invitálót, köszönöm szépen, hogy tudtunk fontos információkat közölni a hallgatókkal, Körmendés térsége hallgatóival. Remélem, hogy sokan érzik megszólítva magukat, és jelentkeznek időben még hozzátok. Sok sikert a rendezvényhez.
2: Köszönjük szépen, és várjuk a nevezéseket. Mindenkit szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őri Szentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénben. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Görmenden a Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alteraba Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Görmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb bátétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a Sport utcáig terjedő szakaszt, az Őrségi termelői piac környékét, valamint a Pitvar alatti területet. A Jó Árdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő, közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előrehaladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultak fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamott, tehát szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségbolt lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz. Majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
0: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
4: Kellemes időtöltést és boldog nyarat kívánok mindenkinek, már mondhatom, mert tényleg itt a nyár, amikor a Balaton vize is már 24-25 fokos, kérem, és lehet benne lazán bemelegítés nélkül strandolni. Hát pontosan a pancsoláshoz, a balcsi parti naplementéhez való dalt hozok önnek, Newick-kal, aki a mai adás vendége lesz, és aki a Let Me In című slágert jól be fogja mutatni, meg azt a hölgyet is, aki fantasztikusan vokálozik, énekel benne. Én szerintem a következő egy órát töménytelen mennyiségben tele fogom rakni Newick-kel és róla szóló információval, szóval érdemes lesz velünk tartani.

0: Új Viktor, ez az DJ New Week a vendégem. Szia!
1: Hello, sziasztok!
0: Na, hogy vagy? Jön a te időszakod, nagyon hatalmas nagy fesztiválok, partik, úgyhogy csak is jót mondhatsz.
1: Én nagyon várom, megmondom őszintén, nyilván most még azért picit szomorkásabb az idő, de azért bízunk benne, hogy hamarosan most már teljesen átváltunk a napsütésre. És hát, ahogy mondtad is, a szabadtéri bulikra, a strandos bulikra, vagy bármi egyéb másra, úgyhogy ez igen, tehát ez minden nyár ilyen, várjuk nagyon.
0: Volt eddig is azért jó pár őrület. Mondjuk, milyen volt az utolsó bulid? Milyen nyomokat hagyott benned?
1: A mostani, vagy az elmúlt ilyen nyitott bulira gondolsz?
0: Hát mondjuk a mostani időszakból, mert az ennek is megvan a hangulata, nem az ilyen klubturnéknak, vagy az ilyeneknek.
1: Hát képzeld el, most már azért lehet azt mondani, hogy már egy-két esetben felütötte a fejét az, hogy szabad tér. Például húsvétkor, itt, ahol én is lakom, ott is volt egy szabadtéri rendezvény, ami most már azt lehet mondani, hogy hagyományteremtő. Ugye ez most a harmadik ilyen rendezvény volt, a tavaly évben kettőt szerveztünk. Többek közt én is benne voltam a szervezésben, illetve a technikai részében, ezért mondom így. És hál' Istennek nagyon jól sikerült, mert ahol én lakom, itt nem igazán van más egyéb ilyen...
0: Na, hol laksz mondjuk ki?
1: Halásztelek. És most igazából az történt, hogy a tavalyi évben augusztusban is, és szeptember végére, most pedig a húsvéti ünnepnek adtunk egy kicsit hangot ezzel, úgyhogy gyerekeknek és felnőtteknek is szóló, tehát családoknak szóló programról beszélek. A húsvéti az konkrétan tojáskeresgéléssel kezdődött délután, és utána pedig 4 óra körül elkezdtünk mi is zenélni, többet magammal, és este 10-11-ig tart a rendezvény. Azért mondtam is, hogy ez egy ilyen viszonylag korai szezon megelőző kis rendezvény volt, ami nagyon-nagyon jó hangulatú volt harmadjára is, aminek nagyon örülünk, és köszönjük szépen mindazoknak, akik itt voltak, nem csak a településről, hanem tényleg saját és nyilván személyes ismerőseim is eljöttek Mezőtúrról, Szlovákiából, Paks mellől, Orosházáról, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog, így meg elismerő dolog, nyilván kollégák is eljöttek, megnézték, dicsérték, örültek, hogy itt voltak, mi is örültünk, hogy itt voltak, meg hát mindenki más is, aki itt volt, azoknak köszönjük szépen, és tényleg arról szól, hogy itt mindenki önfelette jól érzi magát, a gyerekek játszhatnak ugrálóvárban, kifestés, vagy arcfestés, illetve ugye húsvétet illetően volt tojáskeresés nekik, meg ugye fényképezkedni nyuszival, stb. Szóval jó pofa családi rendezvényről beszélünk, ami mindig az adott aktuális, szezonális időszakhoz alkalmazkodva van kitalálva.
0: Mármint a programok.
1: A program persze, ugye a tavaszi volt ugye a húsvét, volt ugye a nyári, az akkor inkább egy kicsit ilyen fröccsözősebb, lazulósabb, meg ugye volt az mondhatni őszi, az pedig inkább a mondjuk is sörfesztivál jellegű kínálattal.
0: Az este 11-ig buli az nekem ilyen tini diszkó.
1: Igen, annak is lehetne nevezni, de mivel ugye szabadtéren van és a város közepén, persze, ezt azért hogy nem is csináljuk tovább, nehogy nagy probléma legyen a hanggal, tudjon mindenki utána pihenni, másnap akár tudjon dolgozni. Ugye az ünnepnapok környékén szokott általában megrendezve lenni. Ugye most is ugye húsvét csütörtökén volt, ugye másnap már nem volt munka, úgyhogy igazából ez így van kitalálva, és ez egy nagyon-nagyon jó kis rendezvény, jó kis hangulat volt.
0: Zenélünk egyet most New Week-kal, aztán beszélgetünk tovább sok mindenről, itt kedvenc rádiója hullámhosszán, és hát ugye az elektronikában utazunk, úgyhogy jöjjön egy olyan, amit már régen vettünk talán elő, My Love.

0: Magyarország többszöri díjnyertes, lemezlovasa, producere és rádiós műsorvezetője DJ Newick, polgári nevén Új Viktor a vendége a mai adásnak. Így most a szokásoktól eltérően teljesen más zenei stílusból játszunk jó kis magyar dalokat, slágereket önöknek, és természetesen sok mindent megtudhatnak a kulisszák mögül DJ Newickról. Miből érzed meg mondjuk az első 5 percben, hogy jó lesz az este, amikor mondjuk hatalmas, vagy amikor ilyen fesztivál buli van, vagy éjszakában nyúló?
1: Ezt én általában mindig úgy csinálom, hogy sosem készülök föl lelkileg arra, hogy mit kéne, vagy mit akarok játszani. Én mindig az adott szituációhoz, közönséghez próbálok alkalmazkodni.
0: Figyeled a lélegzetvételüket, és hogy mi jön be, és arra építesz.
1: Így van, ez abszolút jól látod, jól mondod. Az ottani rezzenéseket, meg energiákat próbálom összeegyeztetni magamba, és hát ugye nyilván ez kell jókor a rutin, meg minden ehhez, hogy ez így erre hagyatkozzon az ember, de nekem ez mindig így működött. Ha én elterveztem, hogy én ezekből a zenékből szeretnék valamit játszani, válogatni, akkor az általában nem sikerült, és én ezért ezt abba is hagytam, úgyhogy mindig alkalmazkodom a szituációhoz, figyelem az emberek összetételét, férfi, nő arány, életkor, stb. Uh-huh. És ahhoz mérten próbálok zenéket választani, hogy épp mi az, amit szeretnék játszani. Sokan tévedésben vannak, hogy tudod, azt a szettedet, amit játszottál, mit tudom én, 3 hónappal ezelőtt, azt játszod meg itt is. Nem, ez nem így működik, tehát, hogy nem ilyen szettekkel készülök én legalábbis, hanem mindig azt mérem föl, hogy hol vagyok, kiknek játszok, mennyien vagyunk, milyen hang van, tehát, hogy ez mind-mind összeteszi az eredménye az lesz, magyarán mondom, hogy milyen zenék fognak előkerülni, mert például, hogyha nem megfelelő a hangtechnika, akkor hiába játszok olyan hangeffektekkel ellátott zenéket, vagy olyan zenei felépítésben lévő zenéket, amik egyébként hú de jól szól, hogyha nem megfelelő hozzá. Tehát ugye nyilván volt már erre is példa, kisebb klubokban, vagy nem olyan rendezvényeken. De ez egyébként egy viszonylag bonyolultan hangzó dolog, de attól függetlenül azért erre azért azt gondolom, hogy így az idők alatt ráér ez az ember, aki ezzel foglalkozik. Vagy legalábbis hát ilyen a mi szakmánk.
0: Van olyan akkor, hogy látod, hogy aha, sokan, mit tudom, 25 év körüli csaj, akkor most nekik ez a zene, ez be fog
1: jönni. Így van, pontosan.
0: Na mondj egy ilyet.
1: Hát most egy 25 év körüli csajnak én azt gondolom, hogy már lehet olyan zenét játszani, ami nem feltétlen, sőt, inkább a boldogság felé vezető, inkább, tehát nem a mostani. Tehát én arra gondolok most ezzel, most jelen esetben, ugye ezért viszonylag a zenei kínálat szerintem elég erőssé alakult, elég elektronikussá alakult, és én inkább én mindig a vokálos, vagy dallamos zenéket preferáltam minden buliban. Én próbálom ezeket is képviselni, játszani. Nyilván ezekhez kell, hogyha mondjuk előttem egy erősebb zenét játszó DJ volt, egy átvezetés, hogy én arra irányítsam utána onnan az estét, vagy a szettemet. Tehát, hogy a 25 éves csajoknak például akár lehet abból is meríteni, ami épp egy aktuális rádiókedvenc, de most már ugye figyelni kell akár a social media dolgokra, mint TikTok, mert ugye azért ez nagyon nagy kedvenc lett, tehát hogy a TikTokon épp mi a menő, most nem azt fogom játszani, de egy hasonló vonalat elkezdek mondjuk beleépíteni. Tehát, hogy akár tényleg ilyen összegezve ezeket, ezekből lehet nagyjából összegyúrni, hogy akkor az elkövetkezendő 3-4 egymás után jövő mondjuk blokk, vagy set, vagy bárminek nevezzük, akkor az milyen hangulatú legyen, aztán hogyha ráérez a közönség, akkor tartom a vonalat, ha nem érez rá, akkor természetesen 2-3 zene után váltani kell, mert azzal azért el is lehet rontani, hogyha nem egy hullámhosszon mozog a közönség velem, vagy legalábbis én nem mozgok velük. Úgyhogy nekem ezt folyamatosan kell figyelni, tehát az nem jó, hogyha én lesütött fejjel nézem a DJ pultot, és akkor azt játszok, amit akarok.
0: Ez magadnak?
1: Így van, hogyha az lenne, amit én szeretek hallgatni, akkor valószínűleg nem nagy buli lenne.
0: Te mit szeretsz hallgatni?
1: Én őszintén szólva, ha tehetem, minden kevesebb zenét.
0: Igen?
1: Igen, én például nagyon keveset hallgatok, itthon semmiféleképp nem hallgatok zenét, csak ha csak nem válogatok új zenéket, és azok közül szelektálom az épp aktuális kedvenceket. Hogyha utazok, akkor mostanában egyébként online hallgatok funky zenét.
0: Aha.
1: És van egy online csatorna,
0: igen.
1: A live mixeikben nagyon-nagyon jól tudom, illesztik össze a zenéket, és őket szívesen hallgatom,
0: én
1: kollégákat is nagyon-nagyon jó zenéket játszanak, dicséret nekik, és maguk az estek is, amik ugye ott felépülnek, ugye nagyon szeretnék elmenni majd egy ilyen buliba. De egyébként visszatérve arra, hogy tényleg hogyan meg mint van, tehát hogy azért tényleg ez nagyon fontos szerintem. Ugye nekem is nyilván adódott már olyan rendezvény, ahol kicsik és nagyok is voltak, ugye őket külön szeretem őket köszönteni, mert akkor érzik, hogy foglalkozok velük. Ugye én viszonylag azért sokat kommunikálok a fellépésem alatt, tehát hogy mindig megtalálok egy-egy embert, kiszúrok magamnak, és azzal kezdem mondjuk, hogy oda szólok valami, nyilván valami frappánsat, nem sértőt, valami vicceset inkább, hogyha tudok valamit hozzátenni, vagy hogyha gyerekek vannak, akkor épp tényleg most mondhatnék egy jó példát, a Demon Hunters, amivel lehet őket akár megtáncoltatni. Tehát, hogy valójában ezt nyilván nem magam miatt teszem, hanem hogyha mondjuk egy ilyen családi rendezvény, mint például, amit említettem is, van és épül föl, akkor természetesen mi értük vagyunk ott, és nem azt fogom előadni, hogy nyúlik egyébként, aki fesztiválokon meg klubokban játszik, mit játszana, hanem odafigyelek arra, hogy kiknek játszok.
0: Megint megállunk egy kicsit, de csak azért, hogy egy újabb New Week dalnak örülhessen a kedves rádióhallgató. Egy Days címűt választottam most, aztán majd lesz olyan is, amiben nincsen vokál, abszolút instrumentál, és csupa-csupa elektronika, és jó kis zúzós, és nagyon tetszettős, megmocorogtató, de arra még egy kicsit várnia kell, meg a beszélgetés sorozat következő epizódjára is.

0: Új Viktor, azaz DJ New Week a vendégünk. A fővárosban robbant be a köztudatba 2014 és 16 között. Zsinórban háromszor választották meg az év DJ-ének Magyarországon, szóval igazi sztár, akit a legújabb munkája Let Me In kapcsán tárcsáztam, de sok minden másról beszélünk, és természetesen a leges legvégén, az interjú legvégén hallgatjuk majd meg ezt a dal, de addig is lesznek itt még lyuk. Ott fejeztük be az előzőekben, hogy mindig a közönség igényeire szabod. Azt, hogy éppen mit játszol, vagy milyen zenét veszel elő egy-egy buliban. Hát szolgáltatás, ugye?
1: Így
0: kell
1: van.
0: Szolgálni az adott közönséget.
1: Fel, nekünk ez a feladatunk, én legalábbis így látom.
0: Nem érezted úgy néha, hogy pont ebből kifolyólag... Na, ismerek olyan DJ-ket, akik azt mondják, hogy ők ezt nem... Tehát azt mondják, hogy mit tudom én, ebben a rádióban ezt kell játszani, vagy valami, vagy ilyen stílusút, és akkor ők azt mondják, hogy nekik ez nem.
1: Hát ismerek én is ilyet. Ezt én úgy gondolom, hogy mindenkinek az egyéni döntése, hogy próbál hozzáállni egyrészt a rádió elvárásainak, hogy akar illeszkedni, vagy nem akar illeszkedni a rádió zenei szelekciójához. Én szeretem az elején középutat. Én úgy gondolom, hogy mindenhol ezt próbálom a fellépéseimben is, a rádióban is, ahol dolgozom, megtartani, úgyhogy ez működni tudjon.
0: Mindenevő vagy amúgy zenében? Mert ugye a funkit említettem, nem? Na mi
1: nem
0: az, amit abszolút nem fogyasztasz? Vagy kirázd tőle a hideg?
1: Hát egyébként most ez nagyon csúnyán fog hangzani, de én például nem vagyok oda a magyar zenékért. Én egyébként a zenéket úgy...
0: Sokan vannak így egyébként
1: vagy
0: szerintem.
1: Vagy sorolom be, hogy én abszolút nem a szövegére figyelek. Márpedig nyilván a magyar zenéknél vannak nagyon jó szövegek, ez kétségtelen, de engem őszintén szóval ez nekem másodlagos, az, hogy most miről szól a szövege. Engem első körben a hangulata fog meg a zenéknek, és mondom ezt úgy, hogy igazából én viszonylag jól beszélek németül, és angolul kevésbé, de azért értek abból is néhány kifejezés szót vagy mondatot, de először én mindig a hangulatát figyelem meg a zenének, és hogyha az megragad, nyilván a hangszerelés, egyéb más, az énekhang, stb., hogy ha ez mind passzol, akkor jöhet a repertoárba. Az, hogy miről szól, az már kérdéses, tehát lehet, hogy játszottam már olyan zenét is, ami nagyon csúnyán beszélnek benne, de nyilván, tehát hogy első körben azért persze...
0: Nem a nyusz is családi napon.
1: Nem, így van, természetesen azt is kell tudni, mit hol szabad, de ettől függetlenül tényleg ez nálam így szokott kialakulni, hogyha meghallgatom, és nyilván elvisz magával, akkor ez belekerül a repertoárba, de ez onnantól kezdve megint csak az, hogy mit, mikor és hová teszel, az megint csak nem mindegy.
0: Aha, és akkor annyira a te repertoáradon, szóval nem olyan szívesen rakod bele mondjuk a magyar zenéket. Vagy belerakod, ha azt kívánja a közönség, de hát...
1: Én egy nagyon frappáns dologgal oldom ezt meg. Nincs nálam magyar zene. Nagyon-nagyon kevés van egyébként, azért hazudnék, de körülbelül 2-3 magyar zene van, abból az egyik 2 darab a saját remix. Azért van úgy, hogy belekerülhet esetleg a repertoáromba, de nem feltétlenül játszom tényleg. Sőt, inkább azt mondom, hogy 99%-ban nem kerül elő. De lehet, hogy inkább 99,9%. Tehát nem nagyon játszom magyar zenét. Tehát a mostani pop, illetve egyéb slágerek, amit mondjuk akár rádióban, TikTokon, YouTube-on, bárhol lehet hallgatni, én nem ez a fajta, én inkább klubzenét játszom, és emellé próbálom ezt, amit az előbb is ugye elmeséltem, vagy mondtam, hogy azokra is figyelve, hogyha esetleg egy ilyen rendezvényen találom magam, ahol nem csak a 15-20, vagy nem a 25 pluszosok vannak, hanem mondjuk épp egy délutáni rendezvény, vagy mondjuk egy korásti rendezvény, egy városnap akár legyen az, amiből azért most az elmúlt időszakban viszonylag sok volt, ahol részt vehettem. És azért ez nagyon fontos szerintem, hogy egy lemezlovas is, mint egy előadó is figyeljen arra, de én például nem gondolom, hogy jó az, mikor egy teszem azt a rapper, bocsánat, hogy nem akarok senkit megbántani, ha esetleg vulgárisabb szövege van, ugyanazt adja elő egy olyan társaságban is, ahol mondjuk gyerekek vannak. És én ezt megéltem, és ez nagyon-nagyon nem volt jó pofa a közönség szemében, szemén úgy láttam.
0: Na tudod, van olyan rapper, akinek nincsen más a repertoáriába, tehát ott meg a szervezőknek kellett volna egyébként mérlegelni, hogy mondjuk őt odahívják-e az ő rendezvényébe, és az arra a célközönségbehez.

0: akit ő megcéloz a rendezvényével, az odaillik-e vagy sem? Tehát itt is vannak sokszor hibák.
1: Ezt mérlegelni kell.
0: Mert mindenki azt gondolja, hogy tud rendezvényt szervezni. Bocs, Magyarországon ez megint.
1: Sőt, itthon nagyon sokan
0: tudnak. Nagyon, mindenki tud. Igazából ez nem egy...
1: Legalábbis úgy érzik.
0: Jó, nyilván ezt így éllel mondtam.
1: Nyilván ezért ez is egy nagyon-nagyon összetett feladat.
0: Így van.
1: Felmérni azt, hogy milyen településnek és kiknek szervez rendezvényt. Ugye nálunk is, amiről nem akarok tényleg már nagyon sokat erről regélni, meg ódákat zengeni, de hogy mi is, amikor leültünk erről beszélgetni, hogy nálunk mi történjen, ami esetleg érdekes lehet halászteleknek, azért mondtam azt, hogy én is részt vettem benne a szervezésében, mert konkrétan végül is együtt találtuk ki, én adtam az ötletet, hogy egy ilyen piknik jelleget próbáljunk összerakni, ahová babzsákokra leülhetnek, kijöhetnek a gyerekekkel, totyogókkal is, tényleg egész piciktől kezdve.
0: Jó, de behatároltátok a célközönséget, hogy ez egy ilyen...
1: Így van, kiklaknak itt, mire lehet igény, mi az, ami szórakoztatja őket, mi az, ami érdekes, vagy kevésbé érdekes, és az így alakul ki. És szerintem ezt minden rendezvénynél sokkal nagyobb volumenben is ezzel azért a szervezőknek tisztába kell lenni. Nem elég az, hogy mondjuk az anyagi feltétele meglegyen ahhoz, hogy ő most magadban hívni. Most mondtam, nem mondok szándékosan nevet, egy nagyobb előadót, vagy egy koncertet szervezni. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez mindenkinek tudni kell azért ezt. Legalábbis én azt gondolom.
0: Na jó, nagyon megy az idő, úgyhogy egy újabb New Week dal jön, aztán még beszélgetünk persze, lesz miről, de írtam egy olyat, amiben nem nagyon van vokál, viszont annál zúzósabb mi, Robinson Anthem.

0: Itt vagyunk ismét DJ New Week-kal, azaz új Viktorral, akivel bulizunk jókat a mai adásban, szuper New Week slágereket hallgatunk, és egy csomó minden infót begyűjtünk róla, az életéről, a karrierjéről. Volt már olyan buli, ami teljesen félrement?
1: Hogyne, persze, szerintem minden jónak volt már ilyen.
0: Ezekre nem szeretné visszagondolni, gondolom, hogy melyek
1: de
0: voltak ezek.
1: Igazából az is tanulság. Vannak, azokból is lehet tanulni, én azt gondolom, hogy ott is a lehető legrosszabb helyzetből is a legjobbat megpróbálnak kihozni. Ez nyilván legtöbbször létszámot érintő kellemetlenség, ugye, hogy most nincsenek elegen. Volt már olyan is, hogy technikai probléma lépett fel, akkor arra is azért lelkileg felkészülni, hogy ha ne egy Isten, egy ilyen spontán dolog van, elmegy az áram, most mondok, amit leszakad a, mit tudom én, a sátor, vagy bármi. Nyilván ilyet nem kívánok, mert én nem is fogok megélni, de előfordulhat, ezzel lehet, ezekkel is számolni, és tényleg voltak olyan korábban, például Balaton mellett azért elég sűrűn előfordulhat az, hogy egy gyors zápor, egy nagy erős szelű zápor van, ami miatt abba kell, hogy maradjon a rendezvény. Konkrétan megéltem én is olyat, hogy beálltam a DJ pultba, amikor már várható volt a vihar, de még mondták, hogy még nincsen riasztás, még mehet, és az 6. percnél szóltak, hogy sajnos megjött a riasztás, 2500 embert ki kell küldenem. Szerinted mennyire szerettek ott akkor, de...
0: Nem hiszem, nyilván, hogy ezt te rád
1: ezt nyilván
0: nyomták.
1: Nyilván engem hibáztatnak azért, mert fúj a szél, csak ezt közölni velük azért
0: hát nem hálás.
1: Megfelelően kell, igen, de nem is egy hálás feladat, hogy fiúk, lányok, olyan helyzet van, ami miatt ezt sajnos most be kell fejezni, holnap folytatás, vagy nem tudom, épp az eset, ahogy sikerül. De hát arról természetesen nem tett senki.
0: Na jött a Let Me In, ami ja, engem egy kicsit visszarepített, egy ilyen 20 évvel ezelőtti időszakomba, képzeld el.
1: Ezt örömmel hallom.
0: Hangulatában és mindenben, még az akkori nagy flörtbulikba, meg körülbelül ilyen feelinget.
1: Tehát akkor diszkózenéről beszélünk?
0: Nekem egyébként ilyen abszolút klubzene. De fesztiválzene is. Tehát olyan, amikor nyár van, vagy nagyon meleg van, vagy jó idő van, vagy nagyon bulizol.
1: Igen, ez volt a szándékunk. Egy ilyen nyári feelingű, könnyen megjegyezhető, dallamú, dallamtapadás, ugye, amiről beszélgethetünk, ugye ez nagyon fontos. És ez rögtön nekünk is, amikor az énekesünkkel beszélgettünk, hogy...
0: Hát nagyon jó hangot találtatok hozzá.
1: Köszönjük.
0: Zseniális.
1: Ő egy régi ismerős, aki a fiókból került elő körülbelül, de ugye sikerült megcsináljunk a zenei alapot, és ugye mindig a legtöbb probléma azzal, hogy akkor ki meg hogyan énekeljen. Ugye próbálkoztam én is már magyar énekesekkel angolul énekelni, az kevésbé sikerült jól, és az nyilván még jobban elvett a kedvemet a magyar vonatkozásoktól, és nem azért, mert nincsenek, nagyon jó énekeseink vannak, csak ugye az angol kiejtés, ami nálam kicsit kiüti a biztosítékot, hogyha valami nem úgy, nem olyan, akkor az sajnos nálam nem megy át. Na mindegy, szóval az
0: hát
1: a lényeg,
0: mert hogyha angolul alkat, akkor már ez úgy kell hallgatni, ez az én véleményem is, hogy becsukod a szemed, és nem gondolod azt, hogy ez egy magyar dal,
1: abszolút,
0: hanem ilyen nem, ne, valahonnan, mit tudom, ilyen Amerikából jött, vagy akárhonnan jött.
1: Igen, vagy bárhonnan is, így van. Szóval visszatérve a lényegére, hogy igen, abszolút nyárra szerettünk volna ezzel rá hangolódni, és én azt gondolom, hogy ez nagyjából sikerült is, és azért is egy ilyen
0: nem, könnyen... Miért nagyjából?
1: Hát, mert hogy ugye volt egy beta verziója, ami egy kicsit klubosabban szólt.
0: Aha.
1: Ami egy kicsit
0: az így zorkóbb volt, tehát erősebb volt az alja? Vagy?
1: Az túlzás, de egy kicsi finomítás történt rajta. Tehát, hogy igen, én azt
0: ettől lesz mondjuk rádióbarátabb is?
1: Igen, sokkal lágyabbak a basszusok, a lábdobok benne, és ezért is volt talán erre lehetőség, hogy ezt ilyen rádiók felé, meg én is azért is gondoltam, hogy a rádióknak is elküldjük.
0: Hú, én azért kíváncsi lennék a beta verzióra is.
1: Nem sokkal erősebb egyébként, csak egy kicsit, hogy mondjam, tényleg egy kicsit több dinamika van benne. Én ezt a verziót egyébként megtartottam a fellépéseimre, az például pontosan odavaló. Nincsen, tehát hogy azért nem olyan óriási nagy különbséget kell elképzelni, ezek csak ilyen kis finom hangolások inkább, tehát ilyen masterelés, ugye a zenének
0: utómunkálatok.
1: Az utómunkálataikban történt még változtatás, ahhoz, hogy a rádió barátabb verzió is elkészüljön. Tehát, hogy effektív nagy különbség nincsen, akinek van hozzá füle, az úgy hallja, hogy igen, ez egy kicsit azért markánsabb basszusok vannak benne, vagy lábdobok, inkább úgy mondom, mert azokon vettünk vissza egy picit. És ugye a cíneket, meg stb. Egy kicsit erősebben szólnak benne a hangok. Itt inkább ugye a vokára lett kiélezve a rádióbarátabb verzió.
0: Na figyelj, bocs, hogy beléd folytom a szót, de megint ketyeg ugye az óra. A legnagyobb ellenségünk az idő, de egyébként olyan szép is, hogy múlik, mert annyi minden tartalommal tele tudjuk tölteni, például majd a következő perceket is. Mert előveszünk most egy New Week slágert, aztán én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki ez a Keti, aki a Let Me-nhez adta a hangját, de jön egy olyan szuper szenzáció, amit nagyon sokan kívántak, hogy letölthető verzióban elérjenek. Duck Funkkal készült New Week dal, Erdő, Erdő, Erdő.

0: Let Me In címmel egy jó kis nyári forró hangulatú sláger dobott piacra nekünk New Week, azaz új Viktor, DJ New Week, akivel beszélgettem eddig is, meg akivel még beszélgetek, és a Let Me In kapcsán szóba került, ugye Ketina, ki is ő?
1: A Keti? Hát akkor azt is, hogy próbálom röviden egyszerűen elmagyarázni.
0: Jó.
1: Nekem volt egy olyan dal, aminek az volt a címe, hogy Tonight. Ez 2015-re tehető, ha jól emlékszem pontosan. És a Tonight esetében ő egy dél-afrikai hölgy volt, a Lokka, aki fölénekelte. Uh-huh. És a Lokka, illetve a barátnője, ő a barátnője, a Keti, őket találtam én meg először, egyébként egy szlovákiai oldalról hallottam egy zenét, egy szlovák diszkós kollégának a zenét, és nekem borzasztóan megtetszett a hölgynek a hangja, és akkor kérdeztem, hogy te mondom, ki ez az énekes. És akkor mondta, hogy ő a Lokka, ő Dél-Afrikában lakik, egyébként egy szőke halál, tejfehér valakit képzeljen. Én azt gondoltam először, hogy egy sötétbőrű valami nagyon-nagyon...
0: De olyan a hangja, mert vagy az Afrikához ez kötődött?
1: Nem, feltétlenül, csak azt gondoltam, hogy az a részhez ezt tudom csatlakozni.
0: Hát nem, ott rengeteg világos.
1: Így van, aztán utána én is felvilágosultam, és ugye tényleg az volt abban a poén, hogy ugye 2015-ben még azért kicsit másképp ment az internetes kommunikáció, de viszonylag ügyesen sikerült őt elérni, akkor már ugye létezett Facebook, ahol tudtunk kommunikálni, és elküldtük neki az instrumentális verziót, ugye, hogy még nem, nincs hozzá ötletünk, hogy esetleg ő neki lenne ötlete arra, hogy énekeljen ő rá valamit. Három embert kértünk akkor meg, volt a Jinka Jackson, volt a Keti, akit kiderült, hogy ő a Lokkának a barátnője, tehát ők, uh-huh. ők nem ismerték egymást, kivéve a Ketit és a Lokkát. A Jinka az pedig egy angol csaj volt, és a Jinka is ügyes volt, de nem volt elég meghatározó a dallam, amit ő kitalált. Mert ott mindenkinek a dallamének, és az ének dallamát, azt mindenkire rábíztuk. Tehát, hogy ő hogy egészíteni ki, azt nem határoztuk meg, hanem mi megcsináltuk az instrumentál verziót, ami ugye nyilván az is csak egy ilyen könnyed, és tényleg egyébként hasonlít ehhez a dalhoz hangulatban, hogy mondom, fi, erre mit tudnátok ti?
0: Ebben és
1: mit
0: akkor ők
1: kihozni?
0: Improvizáltak idézőjelben.
1: És konkrétan improztak rá, így van. Konkrétan három nap alatt küldte vissza, tökéletesen felénekelve, amin így elképedve néztünk, hogy úristen, ez elég gyorsan ment, és úgy, hogy nem kellett hozzányúlni konkrétan.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ő egy stúdiókész vokált küldött vissza, ráillesztve, és mondtuk, hogy azt a mindenit. Tehát úgy ültünk az asztalnál, hogy ez hogy? És ugye így a másik kettő jelentkező, vagyis úgy általunk megkért hölgy is elküldte a demóját. Az egyiket, és mind a kettőt eltettük a fiókba, de a Jinka az idézőjelben volt talán a gyengébb, viszont a Keti az pedig ott maradt, és neki tudtam, hogy jó hangja van, csak mondtam, hogy még nem ő lesz az, hanem a Lokka lett végül kiválasztva, úgyhogy a Keti ott maradt a fiókba, és most így előkerült. És én megkérdeztem, hogy figyelj, van itt megint egy ilyen dal, ugyanaz lenne a szitu, hogy mit érez rá.
0: És ezt is felénekelte Lokka is?
1: Nem, a Lokkát már valami menedzsment átvette, itt már ugye nehezebb, meg körülményesebb elérni, és első körben a Ketivel futottam egy kört, és nem is kellett nagyon tovább futni, úgyhogy igazából ő maradt. Nekünk nagyon megfelelt, én mondtam, hogy minél egyszerűbb szöveg legyen, minél könnyedebb dallammal, ami ugye tényleg minél jobban megjegyezhető, meg szerethető, úgyhogy ő neki ez volt a
0: És a szöveget is ő írta rá?
1: A szövegben elkezdtünk mi is egy kicsit kommunikálni, és adtunk neki nyilván egy vonalat. Tehát ugye a nyár, a jó idő, és ugye ez volt az irányvonal a szövegnek, illetve akár mondtuk azt is, hogy lehet benne a szerelem is, vagy valami érzelmi dolog is, és ő igazából úgy kapcsolta össze, és a szöveg ugye arról árulkodik, hogy egy hölgy, aki énekel, vagy bárki is legyen, az ének arról szól, hogy a dal arról szól, hogy tehát egy kérés, hogy engedje be őt érzelmileg, illetve rá lehet húzni arra is, hogy most már itt a jó idő ideje is, hogy engedjük be a jó időt, a napfényt, a
0: boldogságot, meg minden.
1: Így van egy kicsit a boldogság, ebből a szürkeségből, mármint a rossz időből, és igazából a kettőben egy tök jó párhuzamot húzott szerintem, és ezáltal lehet tényleg azt is mondani, hogy ez akár egy ilyen egy ilyen bíz meg bennem, szeress nyugodtan, nem fogok veled kitolni, vagy az, hogy vagy igen, de mert legtöbbször azért ettől félnek, ezért nem szeretnek szerelmesek lenni, mert ugye ilyenkor azért
0: hát a csalódástól fél,
1: sebezhető lehet.
0: Meg attól, hogy nem lesz viszonozva, meg...
1: Így van, és akkor ez nagyon-nagyon szépen össze lett hangolva, és akkor utána, amikor ez meglett, akkor kezdtem én el foglalkozni a képvilágával, mármint a klipjével, amit úgy saját kézzel alkottam, nyilván nem saját felvételekből, de olyan felvételekből, amit ugye használhattunk, megvásároltunk, és utána kettő résznél kértem az AI segítségét, és megénekeltettük a hölgyet. Úgyhogy ennyiben használtuk a mostani technológiát. Ugye mindenki, úristen, ez egy AI klipet, mondom, srácok, nem. El kell szomorítsak mindenkit, van benne 2x8 másodperc, amikor a hölgy szája mozog, és egyébként most már azt gondolom, hogy butaság lenne nem használni ezeket a technikai adottságokat.
0: Így van.
1: Úgyhogy ez, ha bárkinek ez úgymond degradáló, vagy bármi, akkor ezért kövezzem meg nyugodtan, de az összes többit azt a két saját kezemmel vágtam, színeztem, és hangoltam, meg raktam össze hozzá, úgyhogy így született meg a klipje is hozzá. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy a képvilága is ugye egy baráti társaságról és egy külön szereplőről is szól, aki mondjuk vágyakozik arra, hogy a képekben is, képvilágban is, hogy valaki oda menjen és átölelje, tehát hogy nagyjából, ha megnézitek a YouTube klipjét, akkor ez körülbelül erről szól, tehát nem egy nagy sztori, de lemennek a partra egy baráti társaság, ott egy külön lány, aki pedig így tényleg várja, hogy oda menjen hozzá az az ember, akire vágyik, és hát körülbelül erről szól.
0: Oké, tényleg most már pillanatokon belül jön a Let Me In, Ketivel, de hogyha már megemlegettük, szerintem hallgatók kíváncsiak rá, vagy szeretnék visszaidézni Lokka hangját is, úgyhogy mindenek előtt még DJ New Week Tonight címűje is a lemezjátszónk tűje alatt.

0: Ez egy 40-50-szer minimum fog.
1: Kell hagyni, hogy be tudja járni azt az útját, amit így be van. Tud járni maga a dal, meg hogy úgy megérjen tényleg, beérjen a hallgatóknál.
0: Nagyon sok szeretettel küldjük mindenkinek.
1: Oh, ez a végszó. Na, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Szia, hello.
0: Sziasztok.
1: Na akkor, hölgyek, urak, koktél a kézben, egy pálmafát képzeljen oda a feje fölé, tengerpartot a lába alá, dőljön hátra és élvezze a Napsütötte Let Me In című New Week-tal egészségére.

0: Ez volt a mai sztárbeszéd vége, vagy ez ennél az, a búcsú pillanata. Köszönöm szépen, hogy önnel lehettem, remélem élvezte a mai adást. Györfi Kata búcsúzik most, a lehető legszebb nyári élményeket, érzéseket kívánva, találkozunk még természetesen. A jövőben kicsit kiszámíthatatlan vagyok mostanában, de ígérem, hogy oda teszem magamat, vagy ide ön elé a legnagyobb sztárinterjúkkal és a legújabb forró, perzselő nyári újdonságokkal, magyar zenékkel. Minden jót!
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körment FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi Katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zár ruházat betűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabad végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Battyányi Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Battyányi Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge zápor eső, imit tamott, tehát szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségbord lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz. Majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbászfelvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: És most
0: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétie öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
5: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Körmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őri Szentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
8: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
7: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Körmenden a Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
9: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
7: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
10: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a Sport utcáig terjedő szakaszt, az Őrségi termelői piac környékét, valamint a Pitvar alatti területet. A jó árdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előre haladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
7: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultat fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
3: Időjárás jelentés.
7: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
11: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamott, szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz, majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak, aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban, megpihenek

egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A programkínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még előfordulhat csapadék, közben azonban erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamottat szórványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz, majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban, ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
3: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Norman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őri Szentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Körmenden a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldástól szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a sportutcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a pitvar alatti területet. A jó árdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő, közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előrehaladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a körmendi 3FK fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultak fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségbor lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni, a nap kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot az Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándékalkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi

0: mérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
1: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Rápangolva!

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi Katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabad végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Battyányi Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Battyányi Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből, inkább csak délután lehet imitamot az Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
1: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őri Szentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Körmenden a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alteraba Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a sportutcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a Pitvar alatti területet. A jó árdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő, közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előrehaladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultat fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot az Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.

0: That's just gonna be crazy.
1: I think we got it. 99.8 Körmend FM.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választék.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat letűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunneren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őriszentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Görmenden a Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Görmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriszentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a Sport utcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a Pitvar alatti területet. A Jóárdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előre haladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultak fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a gomoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Úgy öltél meg, puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ez rám most csendes, itt jártunk rég.
0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
3: A zárt ruházat letűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
2: A Hunneren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
4: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
2: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

trumpet. The trumpet. It's mumbo number 5.

0: italiano vero.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őri Szentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénben. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Görmenden a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alteraba Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Görmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a sportutcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a pitvar alatti területet. A jó árdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő, közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előrehaladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultak fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi katasztrófavédelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt. 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunneren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A program kínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségbor lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a gomoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi intézmény támogat a Rába Parti főzőverseny. Rendkívüli intézkedések az aszbesztügy miatt Őriszentpéteren. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom megyénkben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szombathelyen az Izeum, a Romkert, a Levéltár és a Szavária Múzeum csatlakozik a programokhoz. Körmenden a Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum összes kiállítóhelye megnyílik június 20-án, valamint lámpás bolyongás is lesz a kastély lezárt részein a múzeumok éjszakáján. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a jövő heti főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alteraba Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért, ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk. Velük is régóta baráti kapcsolatunk van, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriszentpéter képviselőtestülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosabb átétele érdekében. Pogács Mónika információi.
4: A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvény területek egy részét, így a szabadtéri színpad környezetét, a Sport utcáig terjedő szakaszt, az őrségi termelői piac környékét, valamint a Pitvar alatti területet. A Jóárdiszkont alatti parkolót műszaki okok miatt nem lehet ilyen módon lefedni, ezért azt ideiglenesen takarófóliával borítják, a kiporzás mérséklése érdekében pedig továbbra is zárva tartják. Amint egy 2100 négyzetmétert érintő közel 5 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint a jövő héten kezdődik, elsőként az óvoda melletti parkolóban. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak. Ennek megfelelően a település továbbra is készül az idei őrségi vásár megrendezésére, ugyanakkor a végleges döntéseket a munkálatok előre haladásának és a szakmai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozzák meg.
1: Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébi. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A válogatást a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában adják át kedden. A tárlatot a Körmendi 3FK Fotóklub vezetője Fekete Tamás nyitja meg. Az anyag díjazott és válogatott fotográfiákat vonultat fel a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi művész is bemutatkozik Pécsen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségból lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot az Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Nőtt a tűzesetek száma Vasban. Tömegeket várnak a mozgás éjszakájára Körmenden. Felújítják az utat Baján-Senye térségében. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben megyénkben az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb. Derül ki a Vasi Katasztrófa Védelem beszámolójából. Az adatok szerint tavaly összesen 401-szer riasztották az egységeket. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt. 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma szintén jelentősen nőtt, 55%-kal volt több a 2024-es adatokhoz képest. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket. Figyelmeztet Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancszárával, felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: A Hunren Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett kullancsfigyelő oldal ismertetése szerint hazánkban 2021 óta 19 hialomma kullancsot azonosítottak. A számos veszélyes kórokozót terjeszteni képes faj példányai közül kettőt Vasban találtak. Az egyiket tavaly fedezték fel Körmend térségében, a Zalai megye határ közelében. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. A nagyszabású eseményt péntek este tartják. Pogács Mónika információi.
3: Előzetes regisztrációra biztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a június 12-én pénteken estétől megrendezendő mozgás éjszakája programon Körmenden. Közölte a dr. Battyányi Stratmann László Múzeum és dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A programkínálatban egyebek mellett futás, jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik és spinning szerepel. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Battyányi Stratmann kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevők számára. A szervezők szerint a mozgás és a történelmi környezet egyedi élményt kínál a résztvevőknek. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyre a szervezők a nevezők mielőbbi jelentkezését kérik.
1: Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és a Vasi település közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezetcserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfaltréteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást a hétvégén, de a csapadékhajlam fokozatosan megszűnik. Holnap már nyárias melegre van kilátás. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
4: A szombat-vasárnap határozott javulást hoz, változóan felhőségbor lesz. Vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a komoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból. Lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörner és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudí halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: hajtanom. Talán elindul a régi életem, de én már más vagyok nagyon.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM. Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved, plusz pont a kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményez.